kerül ilyen zsondá. 32 közepébe van egy magos tölgyfa, a meze jóska tanyázik.